Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó.

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: It's my house.
1: Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Új napot indítunk, a jó szokás szerint, reggel korán 6-kor, a vekkerrel. Már azért csütörtök, mégiscsak közeledünk a városünnephez, ez a 0. nap ma este, tehát már akár koncertekre is lehet menni. Közben zajlik természetesen a labdarúgó világbajnokság, és a városünneppel együtt közeledik a hétvége is. Azt nem mondanám, hogy két nap semmit tevés vár ránk, mert lesz bőven amit csinálni. Már amennyiben szórakozni szeretnénk. Kapunk erre lehetőséget. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Chris Roman és Suzy Quattro Stumbling in 10 perccel járunk 6 óra után. Az eső miatti nyavajgás szünettel tendő, tehát félretehetjük az eső okozta gondokat, vagy az eső okozta kellemetlenségeket. Van egy nagyon kicsi, szinte minimális esély, hogy esetleg valami odafentről érkezzen a mai napon, 5-10%, ez szinte semmi. Holnaptól viszont teljesen megszűnik a csapadék hullás valószínűsége, és ahogy telnek a napok, egyre melegebbek lesznek. Való igaz, hogy vasárnap ugye véget ér a hétvége, és kezdjük egy új hetet. Meteorológiai szempontból minden folytatódik, mint a semmi nem történt volna, és megy úgy felfele a hőmérő higanyszála is egyre magasabbra. Már a 27, holnapra 28 fokot prognosztizálnak, szombatra 29-et, vasárnapra már 32-t, és akkor a következő hét első fele is ilyen 32-33 Celsius fokos csúcsértékekkel érkezik, vagyis kánikulával, és állítólag ez még semmiség ahhoz képest, hogy máshol ilyen 38-40 fokos hőségre számítanak. Itt sem fogunk fázni, azért gyorsan tegyük hozzá. George Michael, Fast Love. Hát igen, hogyha még velünk lenne, akkor a mai napon 63 évet ünnepelhetne, hiszen 1963-ban, ezen a napon június 25-én született, de hát pontosan 10 éve ezelőtt itt hagyott minket. De szerencsére itt hagyta a dalaikat is. Jó néhány sláger. Ez az egyik csak. 6 óra 11 perc van. Csütörtököt mondunk, június 25-ét írunk, városünnepre készülünk. Jó reggelt!

The Cranberries és Dreams, azaz álmok. Hát a csehek számára a VB álmok véget értek. Hát nagyon gyengén szerepeltek, csoportutolsóként egy ponttal zárni. Amikor olyan ellenfeleid vannak, mint Dél-Korea és Dél-Afrika, akkor ez bizony, hát majdnem, hogy szégyen. Na, nézzük akkor az elmúlt éjszaka eredményeit. Tehát kezdjük az A csoporttal. Dél-Afrika 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát, míg a csoport másik mérkőzésén, ugye ezeket egy időben játszották, Mexikó 3-0-ra győzött Csehország ellen. Mexikó ezzel megnyerte a csoportot, 3 mérkőzésből 3 győzelem, 9 pont, hibátlan mérleggel, lőtt gólok száma 6, kapott gólok száma 0. De Mexikó egyelőre hibátlan. A második helyen Dél-Afrika végzett 4 ponttal, 1 győzelem, 1 döntetlen. A harmadik Dél-Korea, ugye van 12 csoport, és a legjobb 8 is tovább jut. 3 ponttal Dél-Korea harmadik, nagyon-nagyon sok függ attól, hogy a többi csoportban milyen eredmény lesz. 3 ponttal nem biztos, hogy tovább lehet jutni. Attól függ. Csehország pedig csoport utolsó, 4. helyezett, ők már csomagolnak. 1 ponttal végeztek a 4. helyen. Jó, nézzük a B csoportot. Bosznia-Hercegovina, Katar 3-1. Jól játszottak a bosnyákok. És Svájc komoly küzdelemben 2-1-re legyőzte Kanadát. Azért Kanada az utolsó percekben tényleg rajta volt a svájciakon. Na de... ettől függetlenül Kanada sem panaszkodhat, a csoportot ugyan Svájc nyerte 7 ponttal, biztos továbbjutó, második Kanada 4 ponttal, szintén biztos továbbjutó. Bosznia-Hercegovina ugyancsak 4 ponttal a harmadik helyen zárta a csoportkört, azt mondják 90%-nyi esélye van arra, hogy tovább jusson, hogy 4 ponttal azért, hát ha Dél-Korea 3 ponttal reménykedik, akkor mit mondjon Bosznia-Hercegovina 4 ponttal. Katar pedig 1 ponttal csoport utolsó. És akkor végül C csoport, Brazília 3-0-ra győzött a skótok ellen, míg Marokkó 4-2-re verte Haiti válogatottját. A C csoport győztes Brazília 7 ponttal, Marokkó második helyezett ugyancsak 7 ponttal, a skótok 3 ponttal a harmadikok, mínusz 3-as gólarány, hát reménykednek, de nem valószínű, hogy ott lesznek. A legjobb 8 harmadik helyzet között. Haiti 0 pontos tehát. És csoport utolsó, ők is csomagolnak már. Na, ez volt a tegnapi nap néhány eredménye. Ha minden igaz, akkor ma is láthatunk vagy 6 meccset. Na jó, mondjuk lehetetlenség, mert 2-2-2-t egy időben játszanak, de kapcsolhatjuk a csatornákat, hogy nézzük, változott-e valami. Megy tovább a foci VB.

0: Ilyen a vállamon.
1: Kájré és Capriccio fél útnál, 6 óra 29 perc van, június 25-e, a 176. napnál tartunk, már ami 2026-ot illeti, ebből az évből 189 nap maradt még hátra. János és Pál nevű hallgatóinkat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Ma van a barlangok napja, Mozambikban a függetlenség napját ünneplik, ugyanis 1975-ben ezen a napon kiáltották ki az ország függetlenségét. Addig portugál gyarmat voltak. És délszláv államok közül ketten is ünnepelnek, mindkettő ünnepe 1991-hez kötődik. Abban az évben, ezen a napon, június 25-én a volt Jugoszlávia két korábbi tagállama is elszakadt Jugótól. Szlovénok a nemzetnapjaként ünneplik, vagyis elszakadás Jugoszláviától az ország függetlenségének kikiáltása, mint mondtam, 1991-ből, és a horvátok, ők nem a nemzetnapját, hanem a függetlenség napját ünneplik, ugyancsak annak apropóján, hogy 1991-ben ezen a napon szakadtak el a volt Jugoszláviától.

már horvátok, de akkor a legsikeresebb, nemzetközi szempontból legsikeresebb együttesük, a Colonia. Sexy Body. 6:31 perc van. Jó reggelt!

Shaken Stevens és Breaking Up My Heart folytatódik a mai napon a labdarúgó világbajnokság. Az EF és D csoportok mérkőzéseivel zárul ebben a három kvartetben a csoportkör. Este, késő este 11 órától az E csoport mérkőzései következnek. Elefánt csoport Curaçaóval játszik, és ezzel egy időben Németország Ecuador ellen. A csoportot egyelőre a németek vezetik, és gondolom ott is maradnak, két mérkőzésből kettőt megnyertek, tehát 6 pontosak. Elefánt csoport a második 3 ponttal, míg Ecuadornak és Curaçaónak egy-egy pontja van. Tehát az azt jelenti, hogy ha Németország esetleg legyőzi Ecuadort, akkor még Curaçao is tovább juthat, hogyha legyőzi elefánt csontpartot. De ott egy-egy döntetlen is talán még jól jönne mindkét együttesnek, Curaçaónak, elefánt csontpartnak, és lesz 4-4 pontjuk. A második az biztos tovább jutó 4 ponttal, de a harmadik 4 ponttal bizony nagy eséllyel küzdhet azért, hogy ott legyen a következő egyenes kieséses szakaszban. Ecuadornak nagyon nehéz dolga van. Egy pontja van, és a németek ellen játszik. Hát ilyen körülmények között mit lehet tenni? Jó, éjjel 2 órakor az F csoport mérkőzései következnek. Ugye az F csoportban nagyon szoros a csata. Hollandok az elsők 4 ponttal, második Japán 4 ponttal, Svédország a harmadik 3 ponttal, Tunézia 0 ponttal utolsó. Ők mindenképpen búcsúznak. A Hollandia játszik Tunézia ellen. A hollandoknak nagyon kell a 3 pont, hogy csoport elsők legyenek. Japán pedig Svédországgal játszik, ne ez a sláger meccs, hogy akkor ki legyen esetleg a adott esetben a második. A japánok 4 pontosak, a svédek 3 pontosak. Egy döntetlennel mindkét csapat tovább juthat, de hát kinek van kedve ilyenkor kockáztatni? Jó, és akkor a mai játéknap hajnali 5 órakor a D csoport mérkőzéseivel zárul. Egyesült Államok Törökország, vagyis a csoport első játszik a csoport utolsó ellen. Az amerikaiak mindkét meccsüket megnyerték, a törökök mindkettőt elveszítették, ugyanis kikaptak Ausztráliától és Paraguaytól is. Ők már losocskán csomagolnak, akár nyerhetnek is a törökök, nincs esélyük. Ausztrália és Paraguay, akik 3-3 ponttal a csoport második, illetve harmadik helyén állnak, hát végül is a biztos második helyért küzdenek. Érdekes, érdekes. Tehát a törökök voltak véleményem szerint itt a favoritok, és mégis ők azok, akikről elsőként kiderült, hogy na még egy meccs is, menjünk haza, gyerekek. Na, kezd érdekessé válni a VB, tehát amikor a meccs végén már tudsz bizonyos dolgokat, hogy tovább jutottál, kiestél, reménykedhetsz még. Shakira és Burna Boy, Die Die, az idei VB himnusza. 6:41 perc van.

Magasi Brothers Company és Boldog Idők holnap este 9-től a nagy színpadon. Hát szerintem kitehetjük majd a megtelt táblát, telt házas koncert. Nem tudom, hogy fog annyi ember oda beférni, rengetegen leszünk, de ahogy szokták mondani, sok jó ember kis helyen is elfér, úgy legyen. Amúgy ez csak holnap. Ez nem jelenti azt, hogy a mai napon nincs semmi, de hogy nem. A nulladik nappal indul ez a többnapos rendezvény sorozat több eseménnyel is. Hát tudom ajánlani például este 7 órától itt a moziban a Tomcsa Sándor Színház előadását, kellemes húsvéti ünnepeket, de hogyha valaki koncerten szeretne ott lenni, akkor a sétatéri színpadon este 8-kor a Friday Rehab zenél, és 10 órakor indítja koncertjét a Monyó projekt. Tehát még a mai napra is jutott, hogy egy kicsit úgy ráhangolódjunk arra, ami következik el pénteken, szombaton, vasárnap. 10 perc választ el 7 órától. A Vekker első órája a végéhez közeledik. Nem tudjuk elengedni? Vagy el tudjuk? Can let go. Király Linda nem tudja. De ez legyen az ő gondja. Jó reggelt!

Pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Forgalomkorlátozások lesznek a városnapokon, emelkedett az átlagjövedelem, több kézilabdázó távozik udvarhelyről. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Emelkedett tavaly a romániai háztartások átlagjövedelme. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2025-ben egy háztartás havi átlagjövedelme 9399 lej volt, ami 13,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A pénzbeli jövedelmek átlaga havi 8832 lejre nőtt, ez közel 15%-os emelkedést jelent. A kiadások is növekedtek, a háztartások átlagosan havi 7582 lejt költöttek tavaly, több mint 15%-kal többet, mint 2024-ben. A statisztikai hivatal szerint a kiadások több mint 60%-át a fogyasztási célú költések tették ki. Újra alkalmazhatnak kisegítő személyzetet az iskolák. Az erről szóló RMDS által megalkotott törvénymódosítást döntőházként fogadta el a szenátus. Ez lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni, az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Forgalomkorlátozások lesznek a székelyudvarhelyi városnapokon. A Bagosi Brothers Company péntek esti koncertjén a szervezők becslése szerint mintegy 15 ezeren fognak részt venni.
1: Az udvarhelyi napok történetének egyik legnagyobb koncertjére készülünk, holnap a Bagosi Brothers Company lesz a vendégünk, ezért arra kérjük a székelyudvarhelyieket, hogy próbáljanak meg ne autóval lejönni a koncertre, hiszen reményeink szerint nagyon sokan leszünk, nagyon sokan jönnek más városokból, és ne akarjunk autóval bezsúfolódni a központba.
0: Mondta híradónknak Simon Mária Tímea, a szervező művelődési központ igazgatója. A színpad építése már ma megkezdődik, este 6 órától, a szálloda melletti körforgalomtól a Ferences templomig lezárják az útszakaszt. Pénteken reggel 6 órától lezárják a Kossuth Lajos utcát, valamint a Városháza tér és a Márton Áron tér egy részét is. Nem lehet majd behajtani a Tamási Áron utcába a központ felől, és a Szent Imre utcából sem lehet a Városháza tér irányába kanyarodni. A Kossuth utca lezárása a koncert végéig marad érvényben. Változások történnek a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapatánál. A klub tájékoztatása szerint távozik a csapattól Janis Petrea, Tódor Krisztián és Alexandru Reuc, valamint a kapus edző Kocs Levente. A VSK Székelyudvarhely a másodosztályos bajnokság 8 csapatos rájátszásában a 7. helyen végzett. A Puskás Akadémiától igazolt új labdarúgót az FK Csíkszereda. A székelyföldi klubhoz egy évre kölcsönbe érkezett Magyar Zsolt. A 24 éves, 169 cm magas támadó középpályás a téli átigazolási időszakban tért vissza felcsútra, az idény második felében 12 mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban, egy gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, főleg napsütéssel, megerősödő széljárással. A hőmérsékleti értékek reggel 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Halfway to Hell, 7 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Csütörtököt mondunk, június 25-ét írunk, és ünnepre készülünk. Város ünnepre a 0. nappal, ma este már koncerteken is részt vehetünk. Nyilván, hogy az egész rendezvénysorozat fénypontja a holnap esti Bagossy Brothers Company koncert este 9-től. A hírekben éppen hallhattuk, hogy 15 000 észlevőre számítanak. Az egy fél város. Nyilván, hogy ehhez még hozzáadódik. Hát nem ehhez, ebben benne van az is, aki esetleg a környékről jön, innen, onnan, amonnan. Nagy név, vonza a nagy érdemű. Kérdés csak az, hogy férünk el 15 000-en a Városháza téren? Arról nem is beszélek, hogy hányan férnek közülük a színpadhoz közel, minél közelebb, hogy lássanak is valamit. Nem tudom, hát ha lesznek mégis kivetítők, és akkor egy kicsit távolabbról is lehet nézni. Na, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Mert már Bukarestben politikai szempontból késik a napfény, és ott még tényleg sötétség az úr, már ami az ország új kormányát illeti. Én azt mondom, tegyük félre picikét a gondokat, a problémákat, a mindennapi gürcölést, felejtsük el, érezzük jól magunkat. Erről szól ez a néhány nap.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai zöld húsos paprika kilója 8,99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Udvarhely szívében, az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Tudod, miért jó színházbérletet venni?
4: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
3: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
4: Mert így lényegesen olcsóbban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
3: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjebb beszerezheted.
4: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
3: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptánc műhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
5: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Enrique Iglesias, tonight 7 óra 20 perc a pontos idő, hamarosan lapszemlével is jelentkezünk. Addig egy mondatba összefoglalva, ami történt a foci VB-n az elmúlt éjszaka. Lezárultak a labdarúgó világbajnokságon az A, B és a C csoport küzdelmei. A 14. játéknap után 13 csapat részvétele a legjobb 32 között már biztosított. Ez azt jelenti, hogy még 19 hely kiadó. A legutóbbi játéknapon ugye Svájc, Kanada, Brazília, Marokkó, Bosznia-Hercegovina és Dél-Afrika váltotta meg helyét az egyenes, kieséses szakaszban. Nyilván ide nem számoltuk be azokat, akik már a tegnap esti vagy az éjszakai mérkőzések előtt is tudták, ott leszünk a legjobb 32 között, viszont ugye 6 mérkőzést játszottak le, tegnap estétől ma kora reggelig. Svájc, Kanada, Brazília, Marokkó, Bosznia-Hercegovina és Dél-Afrika továbbjutása eddig nem volt 100%-os, most már az. Folytatása következik.

A hangsebessége, Speed of Sound énekelt a Coldplay, másodpercek választanak el, 8:30 lapszemlével folytatjuk a Hargita népen mai lapszámából szemlézünk három cikket. Mérföldkő az infrastruktúra fejlesztésben, épülhet az első Hargita megyét érintő stráda szakasz. Hamarosan hozzáláthatnak a Gyergyóalfalu Ditró stráda szakasz építéséhez, legalábbis erre enged következtetni a közlekedési tárca államtitkára Horáciu Kozmá közösségi oldalán tett bejegyzése, aki szerint az általa képviselt tárca hamarosan kibocsátja az építkezési engedélyt, ami alapján kezdődhet a tényleges építkezés. Ez jó hír, végre Hargita megye is elmondhatja, hogy hát ha nem is túl sok, de van egy kicsi strádája is, mármint autósztrádája, gyorsforgalmi útja. Nyilván a kérdés az, hogy innen rámehetünk, vagy ahhoz, hogy tényleg élvezhessük előnyeit, át kell menni először egy másik megyébe. Ezt nem tudom pontosan, mert itt nézem, hogy a stráda szakaszon 18 híd és felüljáró, 3 vadfolyosó, egy közúti csomópont Gyergyóalfaluban és egy ideiglenes lehajtó Ditróban. Egyelőre ez lesz ideiglenes. Na de hogy lesz végleges le vagy felhajtó, tehát Hargita megyéből lehet-e rámenni a strádára, vagy esetleg ahhoz át kell menni egy másik megyébe, és csak úgy bemutatják nekünk, hogy gyerekek, van, létezik olyan, hogy autósztráda most már

0: nektek is van, de csak úgy mutatóban. Na, ez majd kiderül nyilván. A hírekben is beszámoltunk róla, a Hargita népe is ír az útlezárásokról, illetve a forgalmi rend változásáról, ami itt az udvarhelyi napok miatt lesz mi nálunk. Forgalom korlátozások az udvarhelyi napok idején címmel írnak erről, hogy több utcában változik a forgalmi rend, a hétvégi udvarhelyi napok és bagosi koncert idején pár utcát lezárnak, mások egyirányúvá válnak a torlódás elkerülése és a parkolás megkönnyítése érdekében. Azért mondjuk, hogy a bagosiék nyilván, hogy nem törődnek ezzel, de figyelj, miattatok van, tehát akkor a sztárok vagytok, amit tényleg tehetségesek, ügyesek és népszerűek, hogy miattuk át kell rendezni egy város forgalmát, annyian kíváncsiak rájuk. Ez azért nem semmi. Tehát amikor eljutottál erre a szintre, hogy miattad átrendeznek egy város, csak azért, mert éppen ott koncertezel, az azt jelenti, hogy vagy valaki ebben a műfajban, és a Bagosi Brothers Company azért mégiscsak. Azt hiszem, hogy az első erdélyi együttes, amely olyan csúcsokra ért fel, ami példaképnek jó, ami célnak jó, álomnak jó, nem lehetetlen. És amúgy a hírekben is hallották, hogy igen, tanácsolják, hogy ezúttal hagyják tényleg otthon a kocsit, tehát, de most komolyan, én megértem akár még Betlen falva végéből is bejönni, de kapjál valami más módszert, hagyd otthon a kocsit, úgyis csak kínszenvedés lesz parkolóhelyet találni, hagyd otthon, gyere, akár fel is sétálhatsz, esni nem fog, idejössz, bedobsz egy pofasört, megiszol egy fröccsöt, valami, tehát hagyd otthon, felejtsd el a kocsit, tényleg. Péntek, szombat, felejtsd el, sétálj, járj, és élvezd a napokat, hiszen ezt miattunk értünk, csinálják. Jó, keressünk még valami érdekest. A medve az a sláger téma, mi is többször foglalkoztunk a medvékkel. Alkotmányos a medvetörvény címmel írják, hogy nem talált kifogásolni valót a kilőhető medvék számát megduplázó törvényben az Alkotmánybíróság. Jó, ez jó. Jó, nem kívánom én a medvék halálát, de na, van elég baj velük és miattuk, túl sokan vannak, ez a helyzet. Ezért tegnap elutasította Nikus Ordán államfő beadványát az Alkotmánybíróság, az államfő tehát választhat, vagy aláírja a törvényt, vagy visszaküldi újra tárgyalásra a parlamentnek. Remélem, hogy nem lesz változás benne, szóval ezt a kérdést már régóta meg kellett volna oldani. Ez egy újabb lépés feléje. Valószínűleg, hogy nem oldja meg 100%-osan a problémát, de talán tud enyhíteni némit. Egy keveset azon a súlyon, ami a vállunkat nyomja eme területen. Egyszer fenn, egyszer lenne ez a 4-es street. 7 óra 34 perc van. Jó reggelt!
1: Lassan övezem, hogy kélek, ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl,

7 óra 41 perc van, a mai napon 79. életévét ünnepli Mike Chapman slágergyáros, aki Nicky Chinnel tényleg annyi slágert írt, hát legalább 10-et mindenki ismer, hogyha esetleg nem is tudja arról, hogy ez bizony Mike Chapmannek a sláger. Hát az összes nagy Smokey dalt, meg az Alice-t, who the fuck is Alice, akkor Bonnie Tylernek írt dalokat, Suzy Quattronak, a The Sweet együttesnek, az összes nagy slágereket mind ő írta, és amúgy tett egy-egy kitérőt, Huey Lewisnak írt egy-két slágert, Pat Benatarnak a legnagyobb slágereit ő írta, olyan dalt is, ami az Exile például semmit nem mond, de a Numbers együttes feldolgozta a dalt, mindenki ismeri, de esetleg majd azt is bejátszuk. Én azt mondtam, ja, Ace of Base, Always Have, Always Will, de a legnagyobb slágere, amit eredetileg Bonnie Tyler énekelt, fel is énekelt, csak nem lett annyira sikeres, utána jött csak Tina Turner, aki feldolgozta, de ez Mike Chapmannek a slágere, függetlenül attól, hogy ki énekli. Szerintem ez a legnagyobb slágere, és akár mondhatni a legjobb, the best.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőr és csont nélküli csirke mellett 100 grammonként 2 lej 55 baniért, 150 grammos snack de sajtos vagy sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 1000 ml-es boncsiláti karamellizált diós fagylaltot 9 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a

0: Sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
1: Fitfil. Az egészségért és a szépségért.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Bad Memories. Bad Memories, azaz rossz emlékek, 7 perc választ el 8 órától. Hát remélem, hogy ez a hétvége azért inkább jó emlékekkel fogja majd gazdagítani az emléktárunkat. Például a sok lehetőség mellett lehetőség nyílik vonatozásra is, ugyanis az udvarhelyi napok alatt június 27-én és 28-án, vagyis szombaton és vasárnap ismét közlekedik majd a városban a kis vonat. A járatok délután 1 és este 9 óra között indulnak fél óránként a Küküllő szálloda melletti buszmegállóból, úgyhogy ha egy kellemes városnéző körre vágytok, érdemes felpattanni rá.

0: Forgalomkorlátozások lesznek a városnapokon. Emelkedett az átlagjövedelem. Több kézilabdázó távozik Udvarhelyről. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Emelkedett tavaly a romániai háztartások átlagjövedelme. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2025-ben egy háztartás havi átlagjövedelme 9399 lej volt, ami 13,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A pénzbeli jövedelmek átlaga havi 8832 lejre nőtt, ez közel 15%-os emelkedést jelent. A kiadások is növekedtek, a háztartások átlagosan havi 7582 lejt költöttek tavaly, több mint 15%-kal többet, mint 2024-ben. A statisztikai hivatal szerint a kiadások több mint 60%-át a fogyasztási célú költések tették ki. Újra alkalmazhatnak kisegítő személyzetet az iskolák. Az erről szóló RMDS által megalkotott törvénymódosítást döntőházként fogadta el a szenátus. Ez lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni, az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Forgalomkorlátozások lesznek a székelyudvarhelyi városnapokon. A Bagossy Brothers Company péntek esti koncertjén a szervezők becslése szerint mintegy 15 ezeren fognak részt venni.
1: Az Udvarhely napok történetének egyik legnagyobb koncertjére készülünk, holnap a Bagossy Brothers Company lesz a vendégünk, ezért arra kérjük a székelyudvarhelyieket, hogy próbáljanak meg ne autóval lejönni a koncertre, hiszen reményeink szerint nagyon sokan leszünk, nagyon sokan jönnek más városokból, és ne akarjunk autóval bezsúfolódni a központba.
0: Mondta híradónknak Simon Mária Tímea, a szervező művelődési központ igazgatója. A színpad építése már ma megkezdődik, este 6 órától a szálloda melletti körforgalomtól a Ferences templomig lezárják az útszakaszt. Pénteken reggel 6 órától lezárják a Kossuth Lajos utcát, valamint a Városháza tér és a Mártonáron tér egy részét is. Nem lehet majd behajtani a Tamás-Járon utcába a központ felől, és a Szent Imre utcából sem lehet a Városháza tér irányába kanyarodni. A Kossuth utca lezárása a koncert végéig marad érvényben. Változások történnek a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapatánál. A klub tájékoztatása szerint távozik a csapattól Janis Petrea, Tódor Krisztián és Alexandru Reutz, valamint a kapus edző Kocs Levente. A VSK Székelyudvarhely a másodosztályos bajnokság 8 csapatos rájátszásában a 7. helyen végzett. A Puskás Akadémiától igazolt új labdarúgót az FK Csíkszereda. A székelyföldi klubhoz egy évre kölcsönbe érkezett Magyar Zsolt. A 24 éves, 169 cm magas támadó középpályás a téli átigazolási időszakban tért vissza Felcsútra, az idény második felében 12 mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban, egy gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, főleg napsütéssel, megerősödő széljárással. A hőmérsékleti értékek reggel 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai zöld húsos paprika kilója 8,99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Terminálból, terminálban, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.

2010-ben Léna ezzel a dallal nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált, Satellite. 8:18 perc van, tegnap indítottuk a játékot, de ha minden igaz, akkor ma lesz a végkifejlete, vagyis a sorsolás. A nyeremény pedig egy páros belépő a jövő hétvégi Vibe Fesztiválra, hogy mi a teendő a Star Rádió, hát nem a legfrissebb, de a második legfrissebb posztjában lehet megtudni. Teljesíteni kell a kérést, és aki ezt megteszi, a sorsoláson ott lesz, minden esélye megvan, hogy övé legyen a Vibe Fesztivál. És ha már a mai napon Mike Chapman slágergyáros születésnapot ünnepel, már bejátszottuk egy dalát, a legnagyobb siker talán, Tina Turner-től a The Best című szerzeményt, itt a másik, Smokey, Laid Back in the Arms of Someone.

If only I could énekelt Cindy Youngblood, 8 óra 33 perc van. Említettem már, a mai napon 79. életévét tölti be az ausztrál slágergyáros eredeti nevén Michael Donald Chapman, de igazából mindenki Mike Chapman néven ismeri, aki Nicky Chinnel együtt szinte az összes Smokey dalt ő szerezte, az legnagyobb slágereit. A The Sweet, Susie Quattro, Mother Racy, ezek mind olyan előadók, akik az ő slágereit énekelték. Bejátszottuk már Tina Turner a The Best dalt. Jöjjön most érdekes módon a svéd Ace of Base. Ők is átvettek egy dalt ünnepeltünktől, Mike Chapmantől. Always Have, Always Will.

Mosztás és Everywhere, 8 óra 41 perc van, visszatérve ünnepeltünkre Mike Chapmanre, slágergyárosra. Hát ha csak a legaktívabb két évét nézzük, például 1973 és 74 között a társával, Nicky Chinnel összesen 19 slágere volt, amely a brit toplistára feljutott, a top 40-be, ebből 5 vezette is ezt a slágerlistát. De amúgy ők uralták a slágerlistákat nem csak Nagy-Britanniában, hanem Németországban, a skandináv országokban, Ausztráliában és Új-Zélandon is, Smokey-val és Suzy Quatroval. Dalait nagyon sokan dolgozták át, például amikor 1995-ben megjelent a No Mercy, Kiss You All Over című dala, senki nem tudta, hogy ez bizony Mike Chapman dala, amit még az Exile együttes énekelt a 70-es években, 20 évvel később, kicsit másképp szólt, de ettől még a dalszerző ugyanaz a mai napon 79. évét betöltő Mike Chapman, Kiss You All Over.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőr és cson nélküli csirke mellett 100 grammonként 2 lej 55 baniért, 150 grammos snackdej sajtos vagy sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 1000 ml-es bongelati karamellizált diós fagylaltot 9 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

8:53 perc a pontos idő, hamarosan jönnek a hírek. Addig is, ha már holnap a sztárfellépő, ami nem holnap a sztárfellépő, hanem az egész rendezvény sztárfellépője a Bagosi Brothers Company, amelyre egyébként a szervezők 15 000 érdeklődőt várnak. De hogyha minden jól megy, akkor még a koncert előtt Bagosék meglátogatják a Sztár Rádió stúdióját is. Holnap délután kolléganőm Bedő Erika fogja őket faggatni, hogy van ez a hely, és mire számítsunk, ha ők fellépnek.

0: Forgalomkorlátozások lesznek a városnapokon. Emelkedett az átlag jövedelem. Több kézilabdázó távozik Udvarhelyről. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Emelkedett tavaly a romániai háztartások átlag jövedelme. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2025-ben egy háztartás havi átlagjövedelme 9399 lej volt, ami 13,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A pénzbeli jövedelmek átlaga havi 8832 lejre nőtt, ez közel 15%-os emelkedést jelent. A kiadások is növekedtek, a háztartások átlagosan havi 7582 lejt költöttek tavaly, több mint 15%-kal többet, mint 2024-ben. A statisztikai hivatal szerint a kiadások több mint 60%-át a fogyasztási célú költések tették ki. Újra alkalmazhatnak kisegítő személyzetet az iskolák. Az erről szóló RMDS által megalkotott törvénymódosítást döntőházként fogadta el a szenátus. Ez lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni, az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Forgalomkorlátozások lesznek a székelyudvarhelyi városnapokon. A Bagossy Brothers Company péntek esti koncertjén a szervezők becslése szerint mintegy 15 ezeren fognak részt venni.
1: Az Udvarhely napok történetének egyik legnagyobb koncertjére készülünk. Holnap a Bagossy Brothers Company lesz a vendégünk, ezért arra kérjük a székelyudvarhelyieket, hogy próbáljanak meg ne autóval lejönni a koncertre, hiszen reményeink szerint nagyon sokan leszünk, nagyon sokan jönnek más városokból, és ne akarjunk autóval bezsúfolódni a központba.
0: Mondta híradónknak Simon Mária Tímea, a szervező művelődési központ igazgatója. A színpad építése már ma megkezdődik, este 6 órától a szálloda melletti körforgalomtól a Ferences templomig lezárják az útszakaszt. Pénteken reggel 6 órától lezárják a Kossuth Lajos utcát, valamint a Városháza tér és a Mártonáron tér egy részét is. Nem lehet majd behajtani a Tamás Járon utcába a központ felől, és a Szent Imre utcából sem lehet a Városháza tér irányába kanyarodni. A Kossuth utca lezárása a koncert végéig marad érvényben. Változások történnek a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapatánál. A klub tájékoztatása szerint távozik a csapattól Janis Petrea, Tódor Krisztián és Alexandru Reutz, valamint a kapus edző Kocs Levente. A VSK Székelyudvarhely a másodosztályos bajnokság 8 csapatos rájátszásában a 7. helyen végzett. A Puskás Akadémiától igazolt új labdarúgót az FK Csíkszereda. A székelyföldi klubhoz egy évre kölcsönbe érkezett Magyar Zsolt. A 24 éves, 169 cm magas támadó középpályás a téli átigazolási időszakban tért vissza Felcsútra, az idény második felében 12 mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban, egy gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, főleg napsütéssel, megerősödő széljárással. A hőmérsékleti értékek reggel 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csapj le az 1 kg-os Chef Select krémes és erdélyi gyümölcsös tortára 34,99 baniért, a 6x0,5 literes Tuborg világos sörre 17,49 baniért, és a hazai paradicsomra kilónként 6,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
6: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Desperado éjség veled, és frissítették a prognózist a következő jó néhány napra. Forróságra készüljünk, amúgy Európa szerte hőségriadó hirdettek meg. Ahhoz képest máshol mi lesz, mi azt mondjuk, hogy ez még annyira nem is olyan kemény. Önmagában az, 28 fok mára, 29 hónapra, 30 Celsius fokos csúcsérték szombatra, 32 vasárnapra, 34 Celsius fokos csúcsérték hétfőre, és még kedre is jut ebből 33 Celsius fok, bár a keddi napon, ha minden igaz, már érkezhetnek az esőfelhők is, egy-egy nyári zápor is várható kedden is, amúgy szerdán is, szerdára 30 fokot jósolnak, hát ez mindenképpen nyár, igazi nyár.

óra 33 perc van, egy hirdetéssel folytatjuk. Jó hír a kisebbeknek és a nosztalgiázni vágyoknak is. Az udvarhelyi napok alatt június 27-én, 28-án, vagyis szombaton és vasárnap ismét közlekedik a városban a kisvonat. A járatok délután 1 és este 9 óra között indulnak fél óránként a Küküllő szálloda melletti buszmegállóból. Ha egy kellemes városnéző körre vágytok, érdemes felpattanni rá.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csapj le az 1 kg-os Chef Select krémes és erdélyi gyümölcsös tortára 34,99 baniért, a 6x0,5 literes Tuborg világos sörre 17,49 baniért, és a hazai paradicsomra kilónként 6,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyros, 10 éve együtt.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.

Heaven Sent és Lovies 2 perc választ el 10 órától. Nincs új az ég alatt, bár a hírek újak lesznek. Az állandó dolog, hogy 10 órakor jelentkezik a Star Rádió mindig a legfrissebb hírekkel, úgyhogy 2 percen belül ezeket fogjuk majd hallani. És zárjuk ezt az órát Paul Russell dalával, Lil Bootang. Let me tell you.

0: Több medvét lehet kilőni, egyeztetnek a pártok. Újabb továbbjutók ismertek a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Elutasította tegnap az Alkotmánybíróság az államelnök kifogásait és megállapította, nem sért alaptörvényt az emberekre támadó vagy károkozó medvék elleni beavatkozást szabályozó törvénymódosítás. Az RMDSZ által kezdeményezett jogszabályt áprilisban fogadta el a képviselőház, a módosítás évente 859 medve kilővését teszi lehetővé, hogy ezáltal védjék az emberi életet és a mezőgazdasági tevékenységet. Nikos Ordán államfő májusban emelt alkotmányossági kifogást ellene. Az RMDSZ szerint megduplázhatják a kilövési kvótát és szabályozhatják a túlszaporodott medveállományt. Egy kisebbségi kormány támogatásának feltételeiről egyeztetnek ma a politikai pártok, a végleges következtetéseiket pedig holnap ismertetik, jelentette be tegnap este Nikos Ordán. Az államelnök szerint egy nyugatbarát kisebbségi kormány megalakítása körvonalazódik. A jelenlegi tárgyalásokon a pártok azt próbálják meghatározni, milyen feltételek mellett lennének hajlandók kormányzati szerepvállalás nélkül kívülről támogatni az új kabinetet. Ma megkezdődnek a vasárnap estig tartó idei városnapok Székelyudvarhelyen. A városközpontban építik a nagy színpadot, emiatt már útlezárások és forgalomváltoztatások vannak a környező utcákban. A városnapok teljes ideje alatt le lesz zárva Szombatfalván az Eminescu, a Kogörnicsánu, valamint a Park utca. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak majd be. Péntek délután 5 órától egyirányúvá teszik továbbá a Tamási Áron utcai szakaszát, a Veselényi Miklós utcai kereszteződéstől a jelzőlámpától a körforgalomig, valamint a Sziget utcát a Kükülő szálloda előtti körforgalomtól a december 1-je utcai körforgalomig. Az egyirányosított utcákban az útszakasz mindkét oldalán lehet majd parkolni. A sétatéri színpadon ma este 8 órától a Friday Rehab, 10 órától a Monyo Project lép fel. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődött a csoportkör harmadik fordulója, biztos továbbjutók és kiesők, illetve várakozók is vannak. A B csoportban Svájc 2-1-re legyőzte a társházigazda Kanadát, megnyerte a csoportot, Kanada második lett. A Katart 3-1-re legyőző Bosznia pedig harmadikként még reménykedhet a továbbjutásban. A C csoportban Brazília 3-0-ra verte Skóciát, jobb gólarányával megelőzte a Haitit 4-2-re legyőző Marokkót. Ezen a meccsen Haiti kétszer is vezetett. Az A csoportot a másik társházigazda Mexikó nyerte meg maximális pontszámmal, az éjszaka 3-0-ra megverte Csehországot. A csehek biztos kiesők. A csoport második helyén Dél-Afrika végzett, 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát. A Mexikó-Csehország utolsó negyedórájában pályára lépett a mexikóiak 40 éves kapusa, Guillermo Ochoa, akinek Messihez és Cristiano Ronaldohoz hasonlóan ez a 6. világbajnoksága. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, meleg nyárias időjárás lesz térségünkben, csapadékot nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
2: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: sorry.
1: No.
2: If I were sorry, 10 óra 17 perc van. Tudom ajánlani a mozit is erre a hétvégére, bár annyi minden történik a szabad ég alatt, hogyha valaki nem bírja a nagy meleget, akkor egy ilyen légkondicionált moziteremben akár egy kicsit hűsülhet is. Nézem a Csíki mozinak a programját, ugye csütörtök, ma este 8-tól az In the Grey című akció-thrillert vetítik Guy Ritchie rendezésében, eredeti nyelven román felirattal. A holnapi napra tartogattak egy premiért, 3D-ben mutatják be Minions and Monsters, az animációs kalandfilm végjátékot. Majd ez délután 5-től lesz, este 8-tól pedig az Itt érzem magam otthon című magyar thrillert. Szombaton Toy Story 5 3D-ben. Ha esetleg valaki ismeri, hát biztosan ismeri a családi animációs vígjátékot, ez az 5. rész magyar szinkronnal. Aztán jön egy román film délután 5-től szombaton De Capo il Nostro, Tudor Christian Giurgiu rendezésében. Szombaton este 8 órától az Itt érzem magam otthon című thrillert vetítik ismét. Vasárnap délután 4-től a Supergirl című film szerepel magyar szinkronnal 3D-s vetítésben. És még nem búcsúzott el, még látható, megtekinthető, ha valaki esetleg kihagyta Michael Jackson életrajzi drámáját, Michael című filmet, tehát ez vasárnap este 7 órától.

Jennifer Lopez, ¿qué hiciste? Zárulnak a csoport körök a labdarúgó világbajnokságon ma, holnap, illetve szombaton játsszák a harmadik fordulót a csoportokban. Vasárnap estétől már indul az egyenes kieséses szakasz, a legjobb 32-ből lesz a legjobb 16. A csoportkör vasárnap korán reggel 5 órai kezdéssel zárul a J csoport mérkőzéseivel, Algéria játszik Ausztriával és Jordánia Argentinával. Az érdekessége az előbbi meccsnek Algéria-Ausztria. Ez egy olyan meccs, amelyet bármilyen furán is hangzik, igazából egyik csapat sem szeretne megnyerni. Fura, de tényleg így igaz. Ugye a labdarúgó világbajnokság 48 csapatra duzzasztása azzal jár, hogy a csoportból a legjobb harmadik helyezettek közül 8 tovább jut. Ez viszont az utolsó csoportmeccsekre hatással van. A torna előtt derült ki a különböző számításokból, szimulációkból, hogy 3 pont

fordulóban. Harmadik helyezettként viszont Egyesült Államok, Kanada, Svájc, Egyiptom, Irán, Belgium, Anglia, Gána, Horvátország, Portugália vagy Kolumbia lehet az ellenfél. Bár Anglia és Portugália sem számít könnyű ellenfélnek, a spanyoloknál valószínűleg bármelyik könnyebb. Csak hogy ahhoz nem szabad megnyerni a mérkőzést. Sem az osztrákoknak, sem az algíroknak. Hát néha a labdarúgás is tud fura szituációkat teremteni. Hát ez vasárnap korán reggel kiderül.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Star Rádió. Hallgass ránk és hallgass minket.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098

Eljött a búcsú pillanata is a mai napra, nem egész hétre, hiszen azért holnap még találkozhatunk. De addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes nyaralás vagy hűsülést, utóbbi akár kellemes körülmények között is végbe mehet. Ehhez kívánom a legjobbakat, és holnapig búcsúzom. Ciao.

0: Több medvét lehet kilőni, egyeztetnek a pártok. Újabb továbbjutók ismertek a VB-n. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Elutasította tegnap az Alkotmánybíróság az államelnök kifogásait, és megállapította, nem sért alaptörvényt az emberekre támadó vagy károkozó medvék elleni beavatkozást szabályozó törvénymódosítás. Az RMDSZ által kezdeményezett jogszabályt áprilisban fogadta el a képviselőház, a módosítás évente 859 medve kilővését teszi lehetővé, hogy ezáltal védjék az emberi életet és a mezőgazdasági tevékenységet. Nikos Ordán államfő májusban emelt alkotmányossági kifogást ellene. Az RMDSZ szerint megduplázhatják a kilövési kvótát és szabályozhatják a túlszaporodott medveállományt. Egy kisebbségi kormány támogatásának feltételeiről egyeztetnek ma a politikai pártok, a végleges következtetéseiket pedig holnap ismertetik, jelentette be tegnap este Nikos Ordán. Az államelnök szerint egy nyugatbarát kisebbségi kormány megalakítása körvonalazódik. A jelenlegi tárgyalásokon a pártok azt próbálják meghatározni, milyen feltételek mellett lennének hajlandók kormányzati szerepvállalás nélkül kívülről támogatni az új kabinetet. Ma megkezdődnek a vasárnap estig tartó idei városnapok Székelyudvarhelyen. A városközpontban építik a nagy színpadot, emiatt már útlezárások és forgalomváltoztatások vannak a környező utcákban. A városnapok teljes ideje alatt le lesz zárva Szombatfalván az Eminescu, a Kogörnicsánu, valamint a Park utca. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak majd be. Péntek délután 5 órától egyirányúvá teszik továbbá a Tamási Áron utcai szakaszát, a Veselényi Miklós utcai kereszteződéstől a jelzőlámpától a körforgalomig, valamint a Sziget utcát a Kükülő szálloda előtti körforgalomtól a december 1-je utcai körforgalomig. Az egyirányosított utcákban az útszakasz mindkét oldalán lehet majd parkolni. A sétatéri színpadon ma este 8 órától a Friday Rehab, 10 órától a Monyo Project lép fel. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődött a csoportkör harmadik fordulója, biztos továbbjutók és kiesők, illetve várakozók is vannak. A B csoportban Svájc 2-1-re legyőzte a társházigazda Kanadát, megnyerte a csoportot, Kanada második lett. A Katart 3-1-re legyőző Bosznia pedig harmadikként még reménykedhet a továbbjutásban. A C csoportban Brazília 3-0-ra verte Skóciát, jobb gólarányával megelőzte a Haitit 4-2-re legyőző Marokkót. Ezen a meccsen Haiti kétszer is vezetett. Az A csoportot a másik társházigazda Mexikó nyerte meg maximális pontszámmal, az éjszaka 3-0-ra megverte Csehországot, a csehek biztos kiesők. A csoport második helyén Dél-Afrika végzett, 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát. A Mexikó-Csehország utolsó negyedórájában pályára lépett a mexikóiak 40 éves kapusa, Guillermo Ochoa, akinek Messihez és Cristiano Ronaldohoz hasonlóan ez a 6. világbajnoksága. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, meleg nyárias időjárás lesz térségünkben, csapadékot nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music? Star reklám. Terminából,
1: Terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra. Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.
8: Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time.

mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,

0: like music. Sztár reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jóllétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Reklámot hallottak!
6: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!
7: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Több medvét lehet kilőni, egyeztetnek a pártok. Újabb továbbjutók ismertek a VB-n. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Elutasította tegnap az Alkotmánybíróság az államelnök kifogásait és megállapította, nem sért alaptörvényt az emberekre támadó vagy károkozó medvék elleni beavatkozást szabályozó törvénymódosítás. Az RMDSZ által kezdeményezett jogszabályt áprilisban fogadta el a képviselőház, a módosítás évente 859 medve kilővését teszi lehetővé, hogy ezáltal védjék az emberi életet és a mezőgazdasági tevékenységet. Nikos Ordán államfő májusban emelt alkotmányossági kifogást ellene. Az RMDSZ szerint megduplázhatják a kilövési kvótát és szabályozhatják a túlszaporodott medveállományt. Egy kisebbségi kormány támogatásának feltételeiről egyeztetnek ma a politikai pártok, a végleges következtetéseiket pedig holnap ismertetik, jelentette be tegnap este Nikos Ordán. Az államelnök szerint egy nyugatbarát kisebbségi kormány megalakítása körvonalazódik. A jelenlegi tárgyalásokon a pártok azt próbálják meghatározni, milyen feltételek mellett lennének hajlandók kormányzati szerepvállalás nélkül kívülről támogatni az új kabinetet. Ma megkezdődnek a vasárnap estig tartó idei városnapok Székelyudvarhelyen. A városközpontban építik a nagy színpadot, emiatt már útlezárások és forgalomváltoztatások vannak a környező utcákban. A városnapok teljes ideje alatt le lesz zárva Szombatfalván az Eminescu, a Kogölnyi Csánu, valamint a Park utca. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak majd be. Péntek délután 5 órától egyirányúvá teszik továbbá a Tamási Áron utcai szakaszát, a Veselényi Miklós utcai kereszteződéstől a jelzőlámpától a körforgalomig, valamint a Sziget utcát a Kükülő szálloda előtti körforgalomtól a december 1-je utcai körforgalomig. Az egyirányosított utcákban az útszakasz mindkét oldalán lehet majd parkolni. A sétatéri színpadon ma este 8 órától a Friday Rehab, 10 órától a Monyo Project lép fel. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődött a csoportkör harmadik fordulója, biztos továbbjutók és kiesők, illetve várakozók is vannak. A B csoportban Svájc 2-1-re legyőzte a társházigazda Kanadát, megnyerte a csoportot, Kanada második lett. A Katart 3-1-re legyőző Bosznia pedig harmadikként még reménykedhet a továbbjutásban. A C csoportban Brazília 3-0-ra verte Skóciát, jobb gólarányával megelőzte a Haitit 4-2-re legyőző Marokkót. Ezen a meccsen Haiti kétszer is vezetett. Az A csoportot a másik társházigazda Mexikó nyerte meg maximális pontszámmal, az éjszaka 3-0-ra megverte Csehországot. A csehek biztos kiesők. A csoport második helyén Dél-Afrika végzett, 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát. A Mexikó-Csehország utolsó negyedórájában pályára lépett a mexikóiak 40 éves kapusa, Guillermo Ochoa, akinek Messihez és Cristiano Ronaldohoz hasonlóan ez a 6. világbajnoksága. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, meleg nyárias időjárás lesz térségünkben, csapadékot nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Oszd a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Tudod, miért jó színházbérletet venni?
3: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
2: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
3: Mert így lényegesen olcsóbban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
2: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjebb beszerezheted.
3: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
2: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptánc műhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára!
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: She's taking her time, making up the reasons to justify all the hurt inside. Yes, she knows.
1: Már is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sztár délutánban június 25-ét írunk. Kispéntek van már is. Hát elszaladt egy hét, emlékszem múlt csütörtökön a Sztár délutánban, amikor mondtam, hogy együtt hangolódunk már a hétvégére. Hát újra csütörtök, újra június utolsó hete, ugyanis most már július 1-e az jövő héten várható szerdán. Reméljük, hogy addig még nagyon sok szép napot délután tudunk együtt tölteni, legfőképp holnap, amikor várjuk a Bagossy Brothers Company Székelyudvarhelyre, és akár ide a Sztár Rádió stúdiójába is, de ezt csak most így megsuktam. To the moon and the back! Sterbinski feldolgozása következik, ezzel indítom a mai műsort. Maradjatok velem, a mikrofonnál Bedő Erika.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman. It's so lovely when it's sunny.

Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Június 25-én a Vilmosokat köszöntjük. Ők ünneplik a névnapjukat, ez latin germán eredetű név és jelentése erős akaratú. Szia, már is énekel az ünnepelteknek. Azt írják a Vilmosokról, hogy álmodozó, magát jól kifejező, lelkes és lelkesítő egyéniséggel rendelkezik. Az emberek bizalommal fordulnak hozzá problémáikkal, mert nem csak együttérzően hallgatja meg őket, de nagyszerű tanácsokat is tud adni. Jó, hogyha ügyel rá, hogy ne adjon sokkal többet annál, mint amit kap, mert ez rendkívüli módon kimerítheti szellemileg és lelkileg is egyaránt. Kedves Vilmos, boldog névnapot kívánunk, ahogy szoktak becézni, Vili. Őket kell ma köszönteni, holnap Pál és János névnap lesz, holnap utána Lászlókat ünnepeljük, és két nap múlva Levente és Irén névnapot ír itt a listán. Szia és Sampaul felvétele, Bye Alex és a Slep, ezekkel megyünk tovább, 12:30 után 3 perccel.

0: like music. Sztár reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió.
6: A Sztár délután első órájának az utolsó perceiben járunk. Ne felejtjétek a játékunkat a Sztárrádió Facebook oldalán, ugyanis Vibe Fesztivál bérletet lehet nyerni, és nem is akármilyent, mert páros bérletet, tehát két személy biztos, hogy ingyen fog fesztiválozni jövő hétvégén a Maros parton, és már ott lehet pénteken, szombaton, sőt még vasárnap is. A játékunk ott van a Sztárrádió Facebook oldalán, láthatjátok a tegnapi posztunkat, és annyi a dolgotok, hogy jelöljétek meg kommentben, hogy kivel mennétek a Vibe-ra, és írjátok meg, hogy melyik koncertet várjátok a legjobban. 240 hozzászólásnál tartunk. Szétnéztem a kommentek között nagyon sokan. Szerintem a legtöbben azt írtátok, hogy inna koncertet várjátok a legjobban, ugye a román énekesnő koncertjét. Rengeteg Azaria van a hozzászólások között, Bialex, Ellen Walker, de Jolkorit is írtátok, Valmárt is, azért a magyarországi fellépőket is nagyon sokan várják, ahogy látom, és biztos vagyok benne, hogy az a két személy nagyon-nagyon fog örülni. Hát pontosabban egy nevet fogok kisorsolni, és ő majd eldönti, hogy ki lesz az, akit elvisz magával a Vibe Fesztiválra. Lehet az a barátja, a párja, az anyukája, a barátnője, a kollégája, mindegy, ki az, csak valakivel menjen el, és ne vesszen kárba az a bérlet, nyilván majd fogjuk értesíteni is, de ezt csak 16 óra után fogom kisorsolni, úgyhogy addig még lehet kommentelgetni. Érkezik The Wolves és Robin Schulz felvétele, és hamarosan meghallgatjuk a híreket Zolitól, aztán belecsapunk a Sztár délután második órájába.

0: Több medvét lehet kilőni, egyeztetnek a pártok. Újabb továbbjutók ismertek a VB-n. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Elutasította tegnap az Alkotmánybíróság az államelnök kifogásait, és megállapította, nem sért alaptörvényt az emberekre támadó vagy károkozó medvék elleni beavatkozást szabályozó törvénymódosítás. Az RMDSZ által kezdeményezett jogszabályt áprilisban fogadta el a képviselőház, a módosítás évente 859 medve kilővését teszi lehetővé, hogy ezáltal védjék az emberi életet és a mezőgazdasági tevékenységet. Nikos Ordán államfő májusban emelt alkotmányossági kifogást ellene. Az RMDSZ szerint megduplázhatják a kilövési kvótát és szabályozhatják a túlszaporodott medveállományt. Egy kisebbségi kormány támogatásának feltételeiről egyeztetnek ma a politikai pártok, a végleges következtetéseiket pedig holnap ismertetik, jelentette be tegnap este Nikos Ordán. Az államelnök szerint egy nyugatbarát kisebbségi kormány megalakítása körvonalazódik. A jelenlegi tárgyalásokon a pártok azt próbálják meghatározni, milyen feltételek mellett lennének hajlandók kormányzati szerepvállalás nélkül kívülről támogatni az új kabinetet. Ma megkezdődnek a vasárnap estig tartó idei városnapok Székelyudvarhelyen. A városközpontban építik a nagy színpadot, emiatt már útlezárások és forgalomváltoztatások vannak a környező utcákban. A városnapok teljes ideje alatt le lesz zárva Szombatfalván az Eminescu, a Kogölnicsánu, valamint a Park utca. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak majd be. Péntek délután 5 órától egyirányúvá teszik továbbá a Tamási Áron utcai szakaszát, a Veselényi Miklós utcai kereszteződéstől a jelzőlámpától a körforgalomig, valamint a Sziget utcát a Kükülő szálloda előtti körforgalomtól a december 1-je utcai körforgalomig. Az egyirányosított utcákban az útszakasz mindkét oldalán lehet majd parkolni. A sétatéri színpadon ma este 8 órától a Friday Rehab, 10 órától a Monyo Project lép fel. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődött a csoportkör harmadik fordulója, biztos továbbjutók és kiesők, illetve várakozók is vannak. A B csoportban Svájc 2-1-re legyőzte a társházigazda Kanadát, megnyerte a csoportot, Kanada második lett. A Katart 3-1-re legyőző Bosznia pedig harmadikként még reménykedhet a továbbjutásban. A C csoportban Brazília 3-0-ra verte Skóciát, jobb gólarányával megelőzte a Haitit 4-2-re legyőző Marokkót. Ezen a meccsen Haiti kétszer is vezetett. Az A csoportot a másik társházigazda Mexikó nyerte meg maximális pontszámmal, az éjszaka 3-0-ra megverte Csehországot. A csehek biztos kiesők. A csoport második helyén Dél-Afrika végzett, 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát. A Mexikó-Csehország utolsó negyedórájában pályára lépett a mexikóiak 40 éves kapusa, Guillermo Ochoa, akinek Messihez és Cristiano Ronaldohoz hasonlóan ez a 6. világbajnoksága. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, meleg nyárias időjárás lesz térségünkben, csapadékot nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, Terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Jelen, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

Sugababes felvétele a Sztár délután második órájában. Holnap már városnapok, sőt nem holnap, ha a híradóban is hallhattátok, hogy már ma kezdetét veszi az idei udvarhely napok, és jó hír van a kisebbeknek, valamint a nosztalgiázni vágyóknak is, mert az udvarhely napok alatt június 27-én és 28-án, azaz szombaton és vasárnap ismét közlekedik a városban a kisvonat, a járatok délután 1 és este 9 óra között indulnak fél óránként a Kükülő szálloda melletti busz megállóból. Úgyhogy szombaton és vasárnap 1-től 9-ig lehet felülni a kisvonatra és nézelődni a városközpontban, a városban, különböző utcákon felmérni a terepet, hogy mi minden zajlott itt az elmúlt hónapokban, és nosztalgiázni. Hogyha egy kellemes városnéző körre vágytok ti is, akkor érdemes felpattanni rá, és lehet vinni természetesen a gyerkőcöket is. Szerintem ők élveznék a legjobban, hogy vonatozzanak. A vonatozást azt mindenki imádja, és emellett pedig az ünneplést is. Celebration Kylie Minogue felvételével megyünk tovább. Ünneplésre való programjaink és koncertjeink lesznek bőven a hétvégén.

0: 98. Hangulat és stílus. Kedvenc rádiójában ez a Star Rádió.
1: The past is gone.

0: Kill-ban Africa.
1: Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban.
2: Want it?
1: Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk.
2: Wait.
1: Miénk a nyár. Sztár Rádió.

le a belépők ára, vagyis egész napra 30 le a belépő ára, a felnőtteknek pedig 40 lejbe kerül. A székelyudvarhelyi személyével rendelkezők 50%-os kedvezményben részesülnek, vagyis 15 és 20 le az egész napos jegy. Csak délután 16 és 21 óra között a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak 20 lejbe kerül a belépő, a székelyudvarhelyieknek pedig 10 lejbe. Felnőtteknek délután 30 lej, az udvarhelyieknek 15 lej. A családi belépő, amely tartalmaz két felnőttet, vagy 2-3-4-5 gyermeket, vagyis és gyermeket, akkor ők 100 lejt kell, hogy befizessenek, a székelyudvarhelyi családok pedig csupán 50 lejt. Én szerintem ez korrekt teljes mértékben. Azt mondják, hogy nagyon-nagyon kellemes most a városi strandon. Tényleg menjetek, ha tehetitek, akkor munka után még leugorhattok a strandra egy jó kis úszásra. Én mindenkinek jó strandolást kívánok egész nyárára. Most kell kihasználni, aztán októberben, novemberben ne sírjunk, hogy milyen strandos élményben lehetne részünk, és mennyire kívánkozunk a melegbe. Most van itt a nyár, most kell menni fürdeni, most kell menni pancsolni, és hallgatni a legnagyobb nyári slágereket változatosan. Itt a Sztár délutánban.

0: like music. Reklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Szarvasétterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

11 perc múlva érkeznek a legfrissebb hírek Katona Zoltántól, és az előző híradóban hallhattátok ti is, hogy ma már elkezdődnek az udvarhelyi napok. Ma este 7-től színházi előadás lesz, a kellemes húsvéti ünnepeket francia komédia lesz bemutatva itt a Városi Mozi épületében. A Tomcsa Sándor Színház jóvoltából este 7-től én már láttam ezt a francia komédiát, és nagyon ajánlom figyelmetekbe, mert borzasztóan viccesen előadják, és nagyon, de nagyon jó a témája. Egy szinte 2 órás előadásról beszélgetünk, de aki szeret színházba járni, az ma este 7-től megteheti. 8-tól a Friday Rehab-ben robban be az idei Városnapok koncert sorozata, a Városi Parkban lépnek fel a székelyudvarhelyi zenekar, este 10-től pedig már Monyó Project fogja tolni a zenét, aztán ott lehet maradni még szerintem a Borudvarban, mert természetesen ma nyit a Borudvar is a Városi Park területén, a hely, ahol a csak egy fröccsre ugrom be legendák születnek, és aztán lesz abból 3-4 fröccs is, de ez így lesz csütörtök, péntek, szombaton, és még szerintem vasárnap este. Ez a 4 nap erről szól, és ez a 4 nap az udvarhelyi napokat fogja tükrözni, hogy mennyire jól érezzük magunkat mi itt székelyudvarhelyiekül, vagy udvarhelyszékiekül, vagy székelyföldiekül, mert több településről is fognak érkezni. Hát legfőképp holnap este, hogy is mondták a tegnap a sajtótájékoztatón, 15 000 emberre számítanak.

0: Épülhet az autópálya gyergyói szakasza. Portéka lesz a Kossuthban. Bulgáriában edzőtáborozik a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Eltörölhetik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták az okmányokat. A szenátus elfogadott egy erről szóló törvénytervezetet. A kezdeményezők szerint a jelenlegi szabályozás már nem indokolt, mivel a rendőrök néhány másodperc alatt ellenőrizhetik a szükséges adatokat a hivatalos elektronikus nyilvántartásokban. Jelenleg a jogosítvány vagy a forgalmi engedély hiánya pénzbírsággal járhat, az érintett sofőrök 1297 és 1730 lej közötti büntetésre számíthatnak. Megépülhet az első Hargita megyét is érintő autópálya szakasz Gyergyó-Alfalu és Ditró között. Horáció Koszmá közlekedési minisztériumi államtitkár közösségi oldalán közölte, a tárca hamarosan kibocsátja az építkezési engedélyt, így rövidesen elkezdődhet a munka. Az államtitkár tájékoztatása szerint a kivitelező már felkészült a munka megkezdésére. 150 munkást és 140 munkagépet helyezett készenlétbe, kialakították az építőtelepet, valamint elkészítették a munkagépek közlekedését biztosító utakat is. A 14,4 km hosszú autópálya szakaszt egy román-bolgár konzorcium építi meg. A szerződés szerint a kivitelezésre 2 év áll rendelkezésre. A beruházás részeként 18 híd és felüljáró, 3 vadátjáró, egy gyergyóalfalvi közúti csomópont, valamint egy ideiglenes lehajtó épül Ditró térségében. Mivel ebben a hónapban a Portéka egybeesik az udvarhely napokkal, ezen a hétvégén csak az élelmiszer típusú termékeket kínáló termelők fogják június 27-én szombaton a Kossuth Lajos utcában kínálni portékáikat. A kézművesek pénteken, szombaton és vasárnap a sétatéren várják a vásárlókat. A júniusi portéka a Kossuthban szombaton 9 és 14 óra között lesz. Bulgáriában edzőtáborozik a Sepsio SK labdarúgó csapata. A Szuperligába újoncként visszatérő háromszéki csapat július 4-ig tartózkodik az edzőtáborban, ahol 3 felkészülési mérkőzés játszik. Június 26-án az Észak-Macedon Szilex Kratovo, 29-én a koszovói bajnok Drita, még július 3-án a bolgár másodosztályos Hebár lesznek az ellenfelei a Sepsio SK-nak. Az együttes bejelentette, hogy szerződés bontott a kongói válogatott Mavis Csibotával. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka újabb meccseket játszanak a csoportkör harmadik fordulójából, a négyeseken belül egy időben lesznek a találkozók. Az E csoportban 23 órától a már csoport első Németország Ecuadorral, Curaçao pedig elefántcsontparttal csap össze. Az F csoportban éjszaka 2-től lesz a Japán-Svédország és a Tunézia-Hollandia mérkőzés, hajnali 5 órakor Paraguay Ausztráliával, a házigazda Egyesült Államok Törökországgal játszik. Ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk,

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: hagyományos áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.

Toto Cutugno felvétele a 90-es évekből, stílust váltunk és érkeznek az újdonságok, az elmúlt percekben pedig hallhattuk Toto Cutugnót, itt volt a Titán együttes ISMC felvétele, valamint az Abba zenekar is énekelt a Sztár délután harmadik órájában. Valmár és Notár Méri közös felvétele következik, ami alig 5 napos dal. 28-29 fokot lehet mérni Székelyudvarhelyen, jelenleg nagyon-nagyon-nagyon meleg van, és aki kint tartózkodik, kitartást kívánok, aki fizikai munkát végez, kitartást kívánok, aki olyan helyen dolgozik, hogy nincs légkondicionáló, és nagyon melege van, ismét kitartást kívánok, viszont aki teheti, az menjen hűsülni, az menjen strandra, menjen lubickolni, úszni, csobbanni, hiszen erről szól a nyár, és a következő napokban kánikula lesz, holnap 30 fok, szombaton 31 fok, vasárnap 33 fok, hétfőn 34 fok, úgyhogy tényleg nagyon meleget jósolnak a meteorológusok, de hát ezt vártuk, hogyha nem lenne meleg, akkor azért panaszkodnánk, hogy milyen ez a nyár, hát ilyen ez a nyár, meleg van, 33 fokok lesznek, éjszakánként is nem fogunk végre ugyanis 17-18 fokot mérhetünk itt Székelyudvarhelyen a következő napokban, az éjjeli órákban, az teljesen rendben van. 17-18 fok azt jelenti, hogy lehet, nem kell jackit vigyünk az éjjeli bulikra a városnapokon. De még ezt nem lehet kiszámítani azért így a Küküllő partján, a városi parkban, hogy mennyire lesz hűvös. Beleúszok az éjszakába, beleúszok az éjjelbe, erről énekel Valkusz Milán és Marics Peti. Nagyon jó ez az új dal.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió, a legnagyobb nyári slágerek változatosan. A Vibe Fesztiválra lehet bérletet nyerni, amit majd, hát másfél óra, két óra múlva fogok kisorsolni a kommentelők közül egy páros Vibe Fesztivál bérletet a Vibe jóvoltából. Annyi a dolgotok, hogy kommentben írjátok oda, kivel fogtok menni a fesztiválra, és melyik az az előadó, akit a legeslegjobban vártok. Több mint 240 hozzászólásnál tartunk, úgyhogy még van lehetőségetek játszani, és van lehetőségetek mindenféle információt elolvasni a Székelyudvarhely Városa Facebook oldalán, ami az udvarhelynapokat, a városnapokat illeti. Most például közzétették, hogy hívják a figyelmet arra, hogy az udvarhelynapok nagy színpadának építése és a központban zajló programok miatt a mától egészen vasárnapig a központi taxi megálló átköltözik az emlékezés parkja mellé, úgyhogy marad a központban a taxi, viszont egy picit másabb helyen lehet majd beülni a taxiba, vagy más honnan fognak indulni a taxisok, már csak azért is, mert ugye le lesz zárva a városközpont, és hát főleg a taxi megállónál, hát ott katasztrófa lesz, annyi ember fog ott állni holnap estétől, úgyhogy igen, érdemes máshonnan hívni majd taxit. Jó, Székelyudvarhely Városa Facebook oldala, elmondtam a mai programokat, elmondtam, hogy mi volt a sajtótájékoztatón, hamarosan pedig elmondom azt, hogy melyek azok az útvonalak, amelyeket le fognak zárni, tehát milyen forgalomkorlátozásra lehet számítani mától egészen vasárnapig. The Saturdays felvétele pedig a folytatásban.

0: Épülhet az autópálya gyergyói szakasza. Portéka lesz a Kossuthban. Bulgáriában edzőtáborozik a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Eltörölhetik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták az okmányokat. A szenátus elfogadott egy erről szóló törvénytervezetet. A kezdeményezők szerint a jelenlegi szabályozás már nem indokolt, mivel a rendőrök néhány másodperc alatt ellenőrizhetik a szükséges adatokat a hivatalos elektronikus nyilvántartásokban. Jelenleg a jogosítvány vagy a forgalmi engedély hiánya pénzbírsággal járhat, az érintett sofőrök 1297 és 1730 lej közötti büntetésre számíthatnak. Megépülhet az első Hargita megyét is érintő autópálya szakasz Gyergyó-Alfalu és Ditró között. Horáció Koszmá közlekedési minisztériumi államtitkár közösségi oldalán közölte, a tárca hamarosan kibocsátja az építkezési engedélyt, így rövidesen elkezdődhet a munka. Az államtitkár tájékoztatása szerint a kivitelező már felkészült a munka megkezdésére. 150 munkást és 140 munkagépet helyezett készenlétbe, kialakították az építőtelepet, valamint elkészítették a munkagépek közlekedését biztosító utakat is. A 14,4 km hosszú autópálya szakaszt egy román-bolgár konzorcium építi meg. A szerződés szerint a kivitelezésre 2 év áll rendelkezésre. A beruházás részeként 18 híd és felüljáró, 3 vadátjáró, egy gyergyóalfalvi közúti csomópont, valamint egy ideiglenes lehajtó épül Ditró térségében. Mivel ebben a hónapban a Portéka egybeesik az udvarhelyi napokkal, ezen a hétvégén csak az élelmiszer típusú termékeket kínáló termelők fogják június 27-én szombaton a Kossuth Lajos utcában kínálni portékáikat. A kézművesek pénteken, szombaton és vasárnap a sétatéren várják a vásárlókat. A júniusi Portéka a Kossuthban szombaton 9 és 14 óra között lesz. Bulgáriában edzőtáborozik a Sepsio SK labdarúgó csapata. A Szuperligába újoncként visszatérő háromszéki csapat július 4-ig tartózkodik az edzőtáborban, ahol 3 felkészülési mérkőzés játszik. Június 26-án az Észak-Macedon Szilex Kratovo, 29-én a koszovói bajnok Drita, még július 3-án a bolgár másodosztályos Hebar lesznek az ellenfelei a Sepsio SK-nak. Az együttes bejelentette, hogy szerződés bontott a kongói válogatott Mavis Csibotával. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka újabb meccseket játszanak a csoportkör harmadik fordulójából, a négyeseken belül egy időben lesznek a találkozók. Az E csoportban 23 órától a már csoport első Németország Ecuadorral, Curaçao pedig Elefánt csontparttal csap össze. Az F csoportban éjszaka 2-től lesz a Japán-Svédország és a Tunézia-Hollandia mérkőzés. Hajnali 5 órakor Paraguay Ausztráliával, a házigazda Egyesült Államok Törökországgal játszik. Ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon. 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz bőr és csont nélküli csirke mellett 100 grammonként 2 lej 55 baniért, 150 grammos snackdej sajtos vagy sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 1000 ml-es bongelati karamellizált diós fagylaltot 9 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió.
9: Sztárrádió. Sztárrádió.

Natália Oreiro felvétele. Ezután fog találni Marics Peti Kökény Attilával, a Tutto e Bello dalával, 2026-os az is. Forgalomkorlátozásokról kell, hogy beszélnünk, mert tegnap délután 6 órától már a nagy színpad építése miatt lezárták a forgalom előtt a Tamási Áron úti körforgalomtól a Vár utca sarkáig a Városháza teret, és a holnapi koncertet megelőző útlezárások és forgalomkorlátozások pedig a következőek. Június 26-án pénteken, vagyis holnap reggel 6 órától le fogják zárni a városközpontot, tehát a Városháza teret, a Kossuth Lajos utcát, a Márton Áron teret és a Vár utcát is egyaránt. A Szent Imré utcából pedig emiatt nem lehet a városközpont felé kanyarodni. Holnap délután 5 órától a jelzőlámpától a Tamási Áron utca egyirányú lesz a városközpont irányába, egészen a szálloda melletti körforgalomig. Két oldalt pedig párhuzamos parkolással lehet majd hagyni a kocsikat, kivéve a művelődési ház melletti hidat, azon tilos nyilván a parkolás. A javasolt parkolóhelyek, kedves rádióhallgatók, de én nem a székelyudvarhelyieknek javasolnám ezeket a parkolóhelyeket, mert mi gyalog is el tudunk menni a városközpontba, hanem azoknak a rádióhallgatóknak, akik udvarhely székről jönnek, a szomszédos településekről, más városokból. A Jézus kápolna előtti parkoló, a Városi Ócska piac és a mögötte kialakított parkoló, a Hargita Business Center körüli parkoló és a Budvár utca, ezek mind-mind adottak arra, hogy leparkoljátok az autóitokat. Onnan simán fel lehet gyalog jönni a városközpontba. Aztán az Alsó Merkur két parkolójában a szabad helyek is majd használhatók. A mellékutcák is használhatóak parkolásra a szabályok betartásával, tehát azért vigyázzunk, a kapubejáratokat hagyjuk szabadon, és biztosítsuk a forgalom haladását is. A Szejke fürdői borvízforrás melletti parkoló is elérhető, és innen van a városi buszjárat, a 6-os vonal, be lehet jönni a városba. A Junior parkoló ott van, az a nagy-nagy parkoló. A mellékutcákat szintén lehet parkolásra használni ott is. A szálloda melletti körforgalomtól a Sziget utca és az 1. december utca egyirányúvá válik, tehát Segesvár irányába lesz egyirányú az utca, így két oldalt a parkolási renddel fogják várni az autóvezetőket. Az autó jobboldali két kereke a járdán, két kereke az útfelületen, középen pedig egy sávon majd haladni fog a forgalom. Micsoda rendezkedés, úristen! Hát ezt ha tudná Bagosi, hogy itt a város a feje tetejére áll azért, hogy ők jönnek koncertezni, hát nincsenek parkolóhelyek, és ennyire tényleg mindent fel kell borítani. Na de ott van a Riverside, a Kaufland, a Lidl, a Jyske és a Penny parkolója is a szabad helyek függvényében. Tényleg onnan már nem nagy távolság legyalogolni, most komolyan mondom, tehát 6-7 perc séta szerintem simán belefér a városközpontig. Ott van a nagy vonatállomás melletti magánpark, azt is felszabadítják, és a Hunyadi János utca két oldalán is lehet majd parkolni, azzal a feltétellel, hogy a teherforgalom két irányban tudjon zavartalanul haladni. Na tessék, itt bőven lesz parkolóhely, tényleg szerintem nem lesznek megnyomorítva az autóvezetők, és a székelyudvarhelyieknek pedig türelmet, és sok-sok odafigyelést kérünk, valamint javasoljuk azt, hogy tényleg gyalogosan, biciklivel, rollerrel, vagy esetleg autóbuszokkal közlekedjetek a holnapi nap folyamán, és ne autóval gyertek a Betlen negyedből, vagy a Tábor negyedből a városközpontig. Ez nagyon-nagyon fontos információ. Aztán tutto e bello!

Színvölent felvétele a folytatásban, pontban 3:30 közlekedési információkat várok a 0757-57-51-71-es telefonszámunkra, vagy akár a Star Radio Facebook oldalán is bátran jelezhettek, mert ott is észreveszem. Ha tényleg valahol fennakadás van, dugó, ne adj Isten baleset, akkor kérlek szóljatok, hogy mi is szólhassunk a többi rádióhallgatónak. Néhány percre se hagyjunk gyermeket, kutyát az autóban. Nagyon fontos ajánlások a fokozódó hőség miatt. Ezekkel a részletekkel jövök hamarosan.

Lehet a gyermekből egy, lehet az autóban, a kutyából is egy. Hát belőled egy van, ezt mondhatjuk a gyerekünknek és a háziállatunknak is egyaránt. Fontos ajánlások vannak a fokozódó hőség miatt. A következő napokban ugye hőhullám várható, és emiatt a hatóságok a lakosság számára különböző ajánlásokat fogalmaztak meg, legfőképp ugye a gyermekekre és a kutyákra vonatkozóan. A Facebook oldalukon figyelmeztetnek, hogy a hétvégére a hőhullám az egész országot eléri, csütörtökön és pénteken az ilyenkor szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletek, kánikula és fokozott hőterhelés miatt hőségriasztások vannak érvényben, úgyhogy legyünk óvatosak és gondoskodjunk egészségünk védelméről. A hatóságok azt javasolják a lakosságnak, hogy rendszeresen igyunk vizet, akkor is, hogyha nem érezzük azt, hogy szomjasak vagyunk, ez nagyon-nagyon fontos. Most is megkérek szépen mindenkit, hogy fogyasszon el egy pohár vizet. Köszi. A nap legmelegebb óráiban kerüljük a közlekedést és a közvetlen napsugárzást is. Viseljünk könnyű, világos színű ruházatot. Lehetőség szerint tartózkodjunk hűvös vagy árnyékos helyen. Kerüljük az intenzív, szabadtéri fizikai megterhelést. És ellenőrizzük a családban vagy a szomszédban élő gyermekek, idősek és más sérülékeny személyek állapotát. Valamint arra is figyelmeztetnek, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot egyedül az autóban még néhány percre sem, mert az utastér hőmérséklete gyorsan veszélyes szintre emelkedhet, akkor is, hogyha az ablak résnyire nyitva van, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljünk oda a következő napokban, és nem csak a következő napokban, hanem egész nyáron szólnak majd itt is a legnagyobb slágerek változatosan. 1999-ből érkezik Cher.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csak le az 1 kg-os Chef Select krémes és erdélyi gyümölcsös tortára 34 lej 99 baniért, a 6x 0,5 literes Tuborg világos sörre 17 lej 49 baniért, és a hazai paradicsomra kilónként 6 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

lazítson, sem lazítson. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: Épülhet az autópálya gyergyói szakasza. Portéka lesz a Kossuthban. Bulgáriában edzőtáborozik a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Eltörölhetik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták az okmányokat. A szenátus elfogadott egy erről szóló törvénytervezetet. A kezdeményezők szerint a jelenlegi szabályozás már nem indokolt, mivel a rendőrök néhány másodperc alatt ellenőrizhetik a szükséges adatokat a hivatalos elektronikus nyilvántartásokban. Jelenleg a jogosítvány vagy a forgalmi engedély hiánya pénzbírsággal járhat, az érintett sofőrök 1297 és 1730 lej közötti büntetésre számíthatnak. Megépülhet az első Hargita megyét is érintő autópálya szakasz Gyergyóalfalu és Ditró között. Horáció Koszmá közlekedési minisztériumi államtitkár közösségi oldalán közölte, a tárca hamarosan kibocsátja az építkezési engedélyt, így rövidesen elkezdődhet a munka. Az államtitkár tájékoztatása szerint a kivitelező már felkészült a munka megkezdésére. 150 munkást és 140 munkagépet helyezett készenlétbe, kialakították az építőtelepet, valamint elkészítették a munkagépek közlekedését biztosító utakat is. A 14,4 km hosszú autópálya szakaszt egy román-bolgár konzorcium építi meg. A szerződés szerint a kivitelezésre 2 év áll rendelkezésre. A beruházás részeként 18 híd és felüljáró, 3 vadátjáró, egy gyergyóalfalvi közúti csomópont, valamint egy ideiglenes lehajtó épül Ditró térségében. Mivel ebben a hónapban a Portéka egybeesik az udvarhelyi napokkal, ezen a hétvégén csak az élelmiszertípusú termékeket kínáló termelők fogják június 27-én szombaton a Kossuth Lajos utcában kínálni portékáikat. A kézművesek pénteken, szombaton és vasárnap a sétatéren várják a vásárlókat, a júniusi Portéka a Kossuthban szombaton 9 és 14 óra között lesz. Bulgáriában edzőtáborozik a Sepsio SK labdarúgó csapata. A Szuperligába újoncként visszatérő háromszéki csapat július 4-éig tartózkodik az edzőtáborban, ahol 3 felkészülési mérkőzés játszik. Június 26-án az Észak-Macedon Szilex Kratovo, 29-én a koszovói bajnok Drita, még július 3-án a bolgár másodosztályos Hebár lesznek az ellenfelei a Sepsio SK-nak. Az együttes bejelentette, hogy szerződést bontott a kongói válogatott Mavis Csibotával. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka újabb meccseket játszanak a csoportkör harmadik fordulójából, a négyeseken belül egy időben lesznek a találkozók. Az E csoportban 23 órától a már csoport első Németország Ecuadorral, Curaçao pedig elefántcsontparttal csap össze. Az F csoportban éjszaka 2-től lesz a Japán-Svédország és a Tunézia-Hollandia mérkőzés. Hajnali 5 órakor Paraguay Ausztráliával, a házigazda Egyesült Államok Törökországgal játszik. Ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Tudod, miért jó színházbérletet venni?
4: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
3: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
4: Mert így lényegesen olcsóban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
3: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjebb beszerezheted.
4: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
3: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptánc műhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
5: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csapj le az 1 kg-os Chef Select krémes és erdélyi gyümölcsös tortára 34 lej 99 baniért, a 6x 0,5 literes Tuborg világos sörre 17 lej 49 baniért, és a hazai paradicsomra kilónként 6 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
6: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
7: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió.
11: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Az utolsó órában fogjuk kisorsolni a Páros Vibe Fesztivál bérletet. Hamarosan jövök vissza a sorsolással. Előtte viszont mindenféleképpen elmondom azt, amit olvastam, hogyha a görög tengerpartokra készültök nyaralni, kirándulni, hogy mérgező gömbhalak vannak a görög partokon, de pánikra nincsok. A lényeg az, hogy ne nyúljunk hozzájuk. Egyre több potenciálisan veszélyes gömbhal jelent meg, és csak tisztes távolságból szabad őket figyelni. Tegnap is közzétettek egy cikket, és ma is a görög Vörös Kereszt közleményében arra figyelmeztet, hogy a gömbhal egy erős neurotoxint, tetrodotoxint tartalmaz, ami miatt fogyasztása rendkívül veszélyes, tehát nem szabad elfogyasztani ezeket a gömbhalakat. Hangsúlyozzák, hogy a hal egyetlen része sem tekinthető biztonságosnak az étkezésre, és mivel a méreganyag eltérő módon oszlik el a szervezetében, ezért tisztes távolságból kell megfigyelni. Az egyik legerősebb ismert neurotoxin, amely súlyos mérgezést, sőt halált is okozhat. Felhívják a figyelmet arra, hogy bár a hal harapása nem mérgező, súlyos sebeket okozhat. És ma ismét közzétettek egy cikket a masszol.ro hírportálon. Az elmúlt napokban a nemzetközi sajtóban számos cikk hívta fel a figyelmet a nyúlhalként is ismert jelenlétére Görögország vizeiben. És bár a szalagcímek gyakran hatásvadászok, érdemes higgadtan tudományos szempontból szemlélni, hogy mi is a valóság. Beszélnek egy picit erről a halfajról, az indocsendes óceáni térségből származik eredetileg, a földközi tengerbe pedig a Suezi csatornán keresztül jutott be, és az elmúlt évtizedekben gyorsan terjeszkedett. Hát már ott van a görög partokon. A szakemberek ma a földközi tenger keleti medencéjének egyik legproblémásabb invazív fajaként tartják számon, mivel károsítja a helyi ökoszisztémákat és nehezíti a halászok munkáját. És azért is magyarázzák úgy, hogy nyúlhal, mert a négy erős csőrszerűvé összefort fogai miatt kapta meg ezt az elnevezést. A nyulak metsző fogaira emlékeztet, hogyha látjátok a fényképeken is, és ezek segítségével képes kagyló héjakat összeroppantani, halászhálókat elvágni, és súlyos sérüléseket okozhat, ha nem megfelelően nyúlnak hozzá. És bár Görögországban és más mediterrán országokban is jelentettek már olyan eseteket, amikor a hal megharapott embereket, ez ritka. Rendszerint akkor fordul elő, amikor az emberek megpróbálják megérinteni, etetni vagy kifogni ezeket a példányokat, úgyhogy ezt ne tegyétek, hogyha Görögországban nyaraltok, és azt javasolják, hogy ne zavarjátok a halat, tartsátok be a távolságot, akár csak bármely más vadon élő állat esetében. Nem kell félni, tehát nem kell pánikba esni, lehet élvezni a tengert, de be kell tartani a tisztes távolságot, ezt írják a szakemberek jelenleg. Kerülni kell az ismeretlen állatok megérintését, nem kell simogatni. Nem annyira szép állat egyébként, hogy meg kelljen simogatni. Inkább feküdni kell a strandon, élvezni Görögországot is, akár csak bármilyen más tengerpartot. Fekszünk a strandon a Bagosi Brothers Company-vel.

A 39 éves énekesnő Elena Alexandra Apostoleanu, művész nevén ugye innen román énekesnőről beszélünk, aki Mangalián született október 16-án, és idén tölti a 40. életévét. Nem mutatja egyébként azt, hogy 40 éves, viszont ő jövő hétvégén biztos, hogy fel fog lépni a Vibe Fesztiválon. És ki fogja őt meghallgatni, ez most kiderül, mert ő kisorsolom a páros Vibe Fesztivál bérletet, valaki ingyen fog Vibe Fesztiválozni pénteken, szombaton, és még vasárnap is, ráadásul rengeteg előadó, koncert és buli lesz a Vibe-on. Érdemes lesz szállást foglalnia a nyertesnek, mert másod magával mehet, bárkit elhívat a szerencsés nyertesünk. 240-nél több hozzászólás érkezett a Star Rádió Facebook oldalára, és a biztos segítségével fogok kérni egy nevet, minden hozzászóló csak egyszer, ezt nyilván kiválasztom, és akkor és már is fogok kattintani. Kíváncsi vagyok, hogy ki fog nyerni, és remélem, hogy el fog tudni menni a Vibe Fesztiválra, mert akkor azt jelenti, hogy jól sorsoltunk, majd fel fogjuk venni vele a kapcsolatot, és ha véletlenül nem tud a Vibe-ra menni, akkor nyilván újra fogjuk sorsolni. A szerencsés nyertesünk Hodgyai Tündi, aki Veres Vivient jelölte be, a csajokul készülnek a Vibe-ra, és azt írta, hogy Inna, Ellen Walker és Azaria, ezeket a koncerteket várják a legjobban, és ezt néznék meg, hallgatnák meg a legszívesebben. Kedves Tündi és Vivien, hát akkor meg fogjátok tudni hallgatni, és fogtok tudni bulizni is ezekre, mert nyertetek egy páros Vibe Fesztivál bérletet. Gondolom, nagy az öröm, nem tudom, hallgatjátok-e a Star Rádiót, viszont hamarosan privátban is fogunk benneteket értesíteni a Star Rádió Facebook oldaláról. Köszönjük szépen a játékot, és köszönjük a Vibe Fesztiválnak, hogy felajánlott egy páros bérletet. Én pedig még el fogom mondani a következő napokban is, emlékeztetve benneteket, hogy milyen fellépők lesznek, és melyik nap milyen koncertekre lehet ellátogatni a Maros partra. A balatoni lány érkezik, Vál már is ott lesz a Vibe-on.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió.
7: Sztárrádió.
8: Beberex és David Guetta felvétele zárásként itt a Sztár délutánban. Jó hírünk van, holnap 5 óra magasságában. Ha minden jól megy, akkor a Bagossi Brothers Company még a koncert előtt úgy döntött, hogy elfogadja a meghívásunkat és beugrik még ide a Sztár Rádió stúdiójába, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk már a beszélgetést, tehát legfőképp én várom, mert ugye én leszek itt a stúdióban, és nagy szeretettel fogom őket fogadni. 24 óra múlva tartsatok majd velünk, hogyha minden rendben lesz, akkor élőben is nyilván fogjuk közvetíteni a Facebook oldalunkon, és beszélgetünk majd egy-két témáról a Bagossival, holnap este 9-kor pedig fel is lépnek a főtéren, a nagy színpadon, arra kell készülni. Továbbra is kellemes délutánt, minden jót kívánok, holnap találkozunk, az elmúlt órákban Bedő Erika volt a mikrofonnál. Sziasztok!

0: Épülhet az autópálya gyergyói szakasza. Portéka lesz a Kossuthban. Bulgáriában edzőtáborozik a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Eltörölhetik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták az okmányokat. A szenátus elfogadott egy erről szóló törvénytervezetet. A kezdeményezők szerint a jelenlegi szabályozás már nem indokolt, mivel a rendőrök néhány másodperc alatt ellenőrizhetik a szükséges adatokat a hivatalos elektronikus nyilvántartásokban. Jelenleg a jogosítvány vagy a forgalmi engedély hiánya pénzbírsággal járhat, az érintett sofőrök 1297 és 1730 lej közötti büntetésre számíthatnak. Megépülhet az első Hargita megyét is érintő autópálya szakasz Gyergyó-Alfalu és Ditró között. Horáció Koszmá közlekedési minisztériumi államtitkár közösségi oldalán közölte, a tárca hamarosan kibocsátja az építkezési engedélyt, így rövidesen elkezdődhet a munka. Az államtitkár tájékoztatása szerint a kivitelező már felkészült a munka megkezdésére. 150 munkást és 140 munkagépet helyezett készenlétbe, kialakították az építőtelepet, valamint elkészítették a munkagépek közlekedését biztosító utakat is. A 14,4 km hosszú autópálya szakaszt egy román-bolgár konzorcium építi meg. A szerződés szerint a kivitelezésre 2 év áll rendelkezésre. A beruházás részeként 18 híd és felüljáró, 3 vadátjáró, egy gyergyóalfalvi közúti csomópont, valamint egy ideiglenes lehajtó épül Ditró térségében. Mivel ebben a hónapban a Portéka egybeesik az udvarhelyi napokkal, ezen a hétvégén csak az élelmiszer típusú termékeket kínáló termelők fogják június 27-én szombaton a Kossuth Lajos utcában kínálni portékáikat. A kézművesek pénteken, szombaton és vasárnap a sétatéren várják a vásárlókat. A júniusi portéka a Kossuthban szombaton 9 és 14 óra között lesz. Bulgáriában edzőtáborozik a Sepsio SK labdarúgó csapata. A Szuperligába újoncként visszatérő háromszéki csapat július 4-ig tartózkodik az edzőtáborban, ahol 3 felkészülési mérkőzés játszik. Június 26-án az Észak-Macedon Szilex Kratovo, 29-én a koszovói bajnok Drita, még július 3-án a bolgár másodosztályos Hebár lesznek az ellenfelei a Sepsio SK-nak. Az együttes bejelentette, hogy szerződést bontott a kongói válogatott Mavis Csibotával. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka újabb meccseket játszanak a csoportkör harmadik fordulójából, a négyeseken belül egy időben lesznek a találkozók. Az E csoportban 23 órától a már csoport első Németország Ecuadorral, Curaçao pedig elefántcsontparttal csap össze. Az F csoportban éjszaka 2-től lesz a Japán-Svédország és a Tunézia-Hollandia mérkőzés. Hajnali 5 órakor Paraguay Ausztráliával, a házigazda Egyesült Államok Törökországgal játszik. Ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: 98.8.
1: Kerestem egy lány, tudod én is, aki el.

0: fejlesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Star Rádió.
13: Star Rádió.
14: Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsel egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mély garázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor, minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Ezeket játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Star Rádióval. Miénk a nyár? Star Rádió.
1: I like music.
0: Star Reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
9: Reklámot hallottak!
10: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: like music. Sztárreklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés hősem megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
9: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
10: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
11: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
12: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak.
13: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Bethlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

rádión sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió. Nézd a

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

100.8-on öltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár. Sztár Rádió. Sztár Rádió 100.8. Yeah, man, it's like the